0: információs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életútprogram kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi Stratégiai Fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKPA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné és Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 10 milliárd euró érkezhet az uniós helyreállítási alapból. Szabaduló kamionban oktatják a fiatalokat az emberkereskedők ellen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Az összes jogalkotási feltételt teljesítette a kormány az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a magyar költségvetés. Csaknem 1000 oldalnyi statisztikát és dokumentumot adott át a jegybank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságának. A többi közt követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, illetve a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatokat küldtek el. Komoly bérrendezés várható a rendvédelemben, több intézkedés is a kormány előtt van. A javaslatcsomagban szerepel az illetményemelés, valamint a preferált települési pótlék is, írta Posvai Gábor belügyminiszter. Emellett folytatódik a rendvédelmi szakmai életút program kidolgozása és a nyugdíjrendszer átalakítása. A konkrét összegeket a végleges döntés után hozzák nyilvánosságra. Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter, már a lélegeztetőgépek beérkezésekor is tudta, hogy több ezer gép minőségével baj van, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Belkei György László közölte, hogy ennek ellenére később több mint 7800 gépet megfelelőnek minősítettek, és kórházakba és szociális intézményekbe kerülhettek. A külügy feljelentést tett a 300 milliárd forint értékben beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Szabaduló szobává alakított kamionnal hívják fel a fiatalok figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. A látogatók interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg, hogyan működik az emberkereskedelem. A holland kormány támogatásával létrehozott szabaduló kamion negyedszer érkezik Magyarországra. Idén szeptember 8-án és 9-én Budapesten, 10-én és 11-én pedig Pécsen várja a fiatalokat. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védőfelszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen eső, zápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul. A hajnalok viszont hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

vagy inkább mégse.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár rá.

0: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal.
1: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. Benyújtotta a parlamentnek a költségvetés módosítását a kormány. Nyilvános pályázaton kiválasztották a NAV új vezetőit. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország teljes mértékben elkötelezett a Nyugat-Balkán uniós csatlakozása mellett, jelentette ki Orbán Anita a Bledi Stratégiai Fórumon. A külügyminiszter elmondta, hogy hazánk a Nyugat-Balkán minden fővárosában szakértőt jelöl ki, hogy segítse a fogadó országot a csatlakozási folyamatban. A tárcavezető hangsúlyozta, sajnálatos, hogy Horvátország 2013-as csatlakozása óta egyetlen ország sem vált az Európai Unió tagjává. A bővítés ugyanis az EU egyik legfontosabb külpolitikai eszköze. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Több mint 1 billió forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével, közölte a miniszterelnökség. Emlékeztetnek, hogy a hónap végével lezárult 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző KEKPA felszámolása. Hozzátették, hogy ezzel egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Feljelentést tesz a közmédia vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt, közölte a Duna Média Szolgáltató sajtó és marketing irodája. Közlésük szerint az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján számos részlet feltárult arról, hogyan állt az elmúlt években politikai felügyelet alatt a közmédia, és milyen szerepet töltött be az intézmény irányításában Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember. Rózsáné Sádt Mónika adószakértő lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz. Nyáriasan meleg idő várható szeptember első napjaiban, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok azért hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A
2: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle képen.
2: Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát,
1: ha túlszűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 200 000 diák, közülük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök Polt Péter és 3 alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 millió 200 ezer diák, közülük mintegy 100 ezer elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamos energiahálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
3: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
3: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szeptember 1-ére hajtottuk át a naptárakat, ma az egyedek és az egónok ünneplik a névnapjukat, istenjártás ünnepeltjeinket. Én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre a mai napon is.

0: Ez a Trio FM jelzvenényből, most pedig nézzük, milyen időre számíthatunk a térségünkben. Kedden sok napsütés várható, napközben legfeljebb északkeleten alakulhat ki néha jelentéktelen csapadék. A nyugati északnyugati szél helyenként megélénkület, olykor meg is erősödhet. A reggeli 14 és 21 fok között értékek után délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a gomoly és fátyol felhők mellett több órára kisüt a nap, zápor zivatar csak néhol, főként a Dunántúlon fordulhat elő, élénk nyugati a szélre és 27-32 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront miatt feltámad majd az északnyugati szél, de marad a többnyire napos idő csapadék nélkül, a hajnali 11-19 fokot követően délután 25 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: 97.7 Trio FM, melletted szól.
2: Someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, folytatjuk közlekedési hírekkel. Szeptember 1-ével indul a tanév, így az iskolák környékén jóval nagyobb gyalogos és autóforgalomra kell számítani. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy a tanintézmények közelében csökkentsék a sebességet, és fokozottan figyeljenek a járdákon, parkolóknál, valamint az útszélén közlekedő gyerekekre, akik figyelmetlenebbek lehetnek és váratlanul az útesre léphetnek. A kerékpárral vagy rollerrel közlekedő diákoknál elengedhetetlen a jó láthatóság és a műszaki állapot ellenőrzése, a bukósisak használata pedig különösen ajánlott. Térségünk útjain több szakaszon és korlátozásokra kell számítani. A Tápióosztály és Újszász közötti 31-18-as összekötő úton kaszálási munkák folynak, emiatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti 32-26-as úton, a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti 32-26-as úton a település kivezető szakaszán útépítés zajlik, ott félpályás lezárás mellett halad a forgalom. A 3-as főúton 60 belterületén a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, emiatt felbontották a burkolatot és csak a fél útpálya járható. Ugyancsak a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között ideiglenes buszmegálló kialakítása miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 4-es főúton pedig Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok idején útszűkület és időszakos félpályás lezárás lassítja a haladást. Szegléd belterületén pedig kerékpárút felújítása miatt számíthatunk útszűkületre a 70-es és a 71-es kilométer között szintén a 4-es főúton.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM a Jesseg rádiója. Nézzük, mit ír szeptember 1-ére a horoszkópunk. A kosegyűek tele vannak energiával, és egy váratlanul visszatérő lehetőség miatt most érdemes gyorsan, ösztönösen dönteniük, délután viszont vegyenek vissza a tempóból, hogy elkerüljék a feszültséget. A bikák számára a nap második fele hoz majd igazi megnyugvást, a pénzügyek terén kellemes meglepetés érheti önöket, akár egy olcsó vásárlás, akár egy elfeledett összeg visszaérkezése formájában. Az ikrek szülöttei egy beszélgetés során olyan új információhoz juthatnak, amely új megvilágításba helyezi a terveiket, arra azonban ügyeljenek, hogy alaptalan pletykákat ne adjanak tovább. A rákoknál a családi és otthoni ügyek rendeződhetnek, rég várt válasz vagy segítség érkeztet a környezetükből, ráadásul a pénzügyekben is szerencsés fordulat várható. Az oroszlánok egy váratlan ajánlatot kaphatnak, amelyet nem érdemes büszkeségből elutasítaniuk, hiszen hosszú távon is sokat hozhat majd a konyhára. A szüzek pedig ma tisztán látják, hogy mit érdemes megtartaniuk és mit kell elengedniük. Egy külső vélemény most megerősíti önöket abban, hogy a helyes úton járnak. Nem sokára

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell,

Itt a reggeli starter, folytatjuk a napi horoszkópot a mérlektől. A mérlegek ma váratlan kedvességre számíthatnak, ami azonnal feldobja a hangulatot. A párkapcsolatban élők számára egy közös program hozhat még nagyobb összhangot, a szingvik pedig járjanak nyitott szemmel, mert ígéretes találkozás várható. A skorpiók pozitív csalódást élhetnek át egy ismerősükkel kapcsolatban, de a napjukat egy jó hírbe aranyozhatja. Terveiket azonban még ne kössék mindenki orrára. A nyilasok ma a lehető legjobb ütemben hozhatnak döntéseket, a csillagok támogatják az időzítést, így váratlanul gyors megoldás született a függőben lévő ügyeknél. A bakoknál régóta halogatott kérdésekben jöhet

áttörés a hosszabb távra tervezett céljaik megvalósításához most kifejezetten erős és stabil hátteret kapnak. A vízöntők bármibe is fognak, ma szerencsés kimehet, erre készülhetnek. A személyes tervek mellett az anyagiak terén is kedvező hírek érkezhetnek. A halak jegyűeknél végre beérnek a korábbi erőfeszítések, olyan örömteli visszajelzés vagy változás érkezik, amely egyértelműen bizonyítja, hogy megérte kitartani az eddigi munkájuk mellett. Ez volt a keddi horoszkópunk szeptember 1-én itt a Trio FM-en. Szép, eredményes napot kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Cekker, heti piacozás. Cekker. Vegyük a cekkert, irány a jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker.
4: Ez a Trio FM Jászberényből, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember 1-e kedd van, a jászberényi piac ajánlataiból szemezgetünk, a telefonvonalban pedig köszöntöm Máris Kárpáti Mártit. Jó reggelt, Márti, szia!
5: Jó reggelt kívánok, szia Zsolti, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Ma is összeállítottad az úgymond bevásárló listánkat, nézzük, mi mindent érdemes ma vásárolni a berénypiacról.
5: Kezdem a zöldségfélékkel, halapényó paprika, 1500 forint, csak úgy, mint a cseresznye paprika és a csili paprika, a darálni való paprika is ugyancsak 1500 forintba kerül ma reggel. A kápia paprika 780 és 995 forint, vitamin paprikát 995 forintért vehetnek, az erős paprikának darabja 300 forint, kilóra 680-ért adják, TV paprika 680-699, de van, aki 500 forintért is ad paprikát. Kaliforniai paprika 1295 forint. A paradicsom 450-550-800 és 995 forintért kapható. A fürtös paradicsom 995, illetve 2000 forint. A sorolt paradicsom 995 forintba kerül. Semmege kukorica 200 forint, máshol 250-ért adják. A saláta uborka 500-580 forint, a berakni való 750, máshol 1000 forintba kerül. Tököt 400-550-650 forintért szerezhetnek be, a patiszonnak kilója 750 és 995 forint ma reggel. A cukkini 550-650-680 forintért adják, a padlizsánnak kilója 800-880-995 forint, céklát 650-750 forintért mérik, az eller 850 forint, sárgarépát már 380 forinttól is vehetnek, máshol 500-600 és 700 forintért láttam, a zöldségnek kilója 580 és 995 forint, a zöldbab 1800 és 2500 forintba kerül ma reggel, az új hagyma 380-450 forint, apró burgonyát 150 és 250 forintért adnak, a nagyobb új burgonya 320-400-445 és 550 forintba kerül, a karfiol 750 forintért kapható, vörös hagymát 300-500 és 800 forintért adnak, a lila hagymának kilója ma reggel 300-450 és 600 forint. A fokhagymát láttam egyik helyen 2400, máshol 2900 és 2500 forintos áron is. A torma 2000 forint, karalábé 350 forint, kákáposzta 590 forint és gyömbér is kapható 2800 forintos áron.
4: A jászberényi piac keddi ajánlataiból szemezgetünk itt a Cekker rovatunkban, és át is térünk már is a gyümölcskínálatra.
5: Újra megjelent a földi eper, a fóliás, hazai termék 4000 forint egy kiló, görögdínje 350 forint, sárgadínje 650-450 forint, zöldbérlő sárgadínje 350 forint, a kisdínje, ami savanyúságnak berakni való 795 és 895 forint, a nektarin 880 forintnál kezdődik, 1650 és 2200 forintért is kaphatom, a citrom 799, máshol 1200 forint, a szőlő sok helyen megtalálható, 900, 1200, 1300, 1000, 1500, 1650 forinton láttam őszi barack, 850, 880, 1000, 1200, 1500, 1800 forint, banán akciósan 350 forint, máshol 495, de van, aki 790-ért adja, az áfonyának kilója 2000 forint, szilva is kapható sok helyen, 550-ért láttam legkedvezőbben, 750, 700, sőt 1600 forintért is adják. A japán szilva 380 forint, A gomba 1300-ba kerül, narancs 700 forintos áron kapható, körtét 850, 880 és 1200 forintért szerezhetnek be. Az almának kilója 580-660 forint, fügem 500 forint egy dobozzal, sárga barack még mindig van, 1450-ért láttam, és a máknak 2000 forint kilója.
4: És a végére hagytuk még az egyéb termékeket, Márti, mi mindent találtál, mi mindent kínál még a piac már a vásárlók számára?
5: Savanyúságot sok helyen láttam nagy választékban, illetve tojásnak darabja 90 és 100 forint, száraz tészta is kapható a piacon 500 forintért. Megjelentek az őszi dekorációk, nagyon szép színes őszi asztaldíszek kaphatók. Nézzék meg ezeket is.
4: Az elmúlt percekben hoztunk egy kis ízelítőt a Jászberényi piac keddi szeptember 1-i kínálatából. Köszönjük szépen a friss információkat, Márti, ma reggel is.
5: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek Jászberényben a piacra, vegyenek frisset, finomat haza is nálunk.
1: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még Szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gereje közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most
0: indul a reggel.
1: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

12 perccel el is múlt már 8 óra, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 1-e kedd van, én Pálinkás Zsolt vagyok, ez pedig a reggeli starter napindítónk. Ma az Egonokat és az Egyedeket köszöntjük a névnapjuk alkalmából. Az Egon név ószász és középnémet becéző formákból önállósult, míg a görög-magyar eredetű Egyed név pajzshordozót jelent. Rajtuk kívül ma ünneplik még a névnapjukat az Artúrok, de köszöntetjük a Józsákat, az Ágostonokat, a Gildákat, a Noémiket, illetve a Kendéket is. Istenetes ünnepeltjeinket, boldog névnapot kívánok a következő dallal. Itt a trió már is szól, Lady Gaga slágere.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, folytatjuk közlekedési hírekkel. Szeptember 1-ével indul a tanév, így az iskolák környékén jóval nagyobb gyalogos és autóforgalomra kell számítani. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy a tanintézmények közelében csökkentsék a sebességet, és fokozottan figyeljenek a járdákon, parkolóknál, valamint az útszélén közlekedő gyerekekre, akik figyelmetlenebbek lehetnek és váratlanul az útesre léphetnek. A kerékpárral vagy rollerrel közlekedő diákoknál elengedhetetlen a jó láthatóság és a műszaki állapot ellenőrzése, a bukósisak használata pedig különösen ajánlott. Térségünk útjain több szakaszon is korlátozásokra kell számítani. A Tápióztele és Újszász közötti 31-18-as összekötő úton kaszálási munkák folynak, emiatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti 32-26-as úton, a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti 32-26-as úton a település kivezető szakaszán útépítés zajlik, ott félpályás lezárás mellett halad a forgalom. A 3-as főúton 60 belterületén a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, emiatt felbontották a burkolatot és csak a fél útpálya járható. Ugyancsak a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között ideiglenes buszmegálló kialakítása miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 4-es főúton pedig Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok idején útszűkület és időszakos félpályás lezárás lassítja a haladást. Cegléd belterületén pedig kerékpárút felújítása miatt számíthatunk útszűkületre a 70-es és a 71-es kilométer között szintén a 4-es főúton.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ránk.
1: Ez a Trio FM a Jelseg rádiója, fontos információ vonattal közlekedőknek pályakarbantartási munkák miatt augusztus 30-ától egészen november 3-ig módosul a vonatok menetrendje. A Pilis és Albert és a közötti felújítás a térségünket érintő 60 szolnok, valamint a Budapest 60 vonal közlekedését is érinti. Az érintett szakaszokon egyes járatok az eredeti menetrendtől eltérően indulnak és érkeznek. Utazás előtt érdemes ellenőrizni a részletes és pontos indulási időpontokat a MÁV Plusz alkalmazáson vagy a Vasúttársaság hivatalos felületein.

Ez a Trio FM-i Ezberényből felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy zajlik a 3 hónaposnál idősebb bebek kötelező éves veszettség elleni oltása és félrehajtása. A mai napon, szeptember 1-én kedden a következő helyszíneken

0: és időpontokban várják az állatorvosok a gazdákat. 9:30-tól 9:30-ig itt Jászberényben, a Kulacs kis vendéglőnél a Kossuth utcában, 10:30-tól 11:00-ig Porteleken a tűzoltó laktanyánál, 10:00-tól 11:00-ig az Öregerdőnél a tábornál, délután 2:00-tól 15:30-ig pedig a Szérűs kert és a Redemció utca sarkán. Az oltásdíja 8000 forint kutyánként, a kötelező félrehajtás pedig 10 testsúly kilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy az oltásra feltétlenül vigyék magukkal az állategészségű kiskönyvet, az oltás elmulasztása a bírságot von maga után.
1: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM Jászberényből. Nézzük, milyen fontosabb évfordulók és történelmi események kapcsolódnak szeptember 1-jéhez. Ma van a II. Világháború kitörésének emléknapja. 1939-ben ezen a napon támadta meg Németország Lengyelországot, ezzel vette kezdetét a 6 évig tartó világégés. Szintén szeptember 1-je Pécs napja, 5. Orbán pápa 1367-ben ezen a napon adta ki az engedélyező oklevelet az első magyarországi egyetem felállítására, amelyet Nagy Lajos király kezdeményezett. Budapesten 1872-ben ezen a napon alapították meg az Iparművészeti Múzeumot, amely Európában harmadikként jött létre a műfajában, és mára több mint 60 ezer műtárgyak ad otthont. 20 évvel később 1892-ben készült el a budai körvasút, amely a déli pályaudvart kötötte össze Óbudával. A tudomány világában 1877-ben ezen a napon született Francis William Aston, Nobel-díjas angol kémikus és fizikus, a tömegspektrográf megalkotója. 1902-ben pedig Valkó Imre kutatómérnök és feltaláló, aki jelentős eredményeket ért el a gumi tulajdonságainak feltárásában és a textilkémia területén.

0: Köszönöm, hogy ezt a órát is a Trio FM-mel töltötték, számítok önökre a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együttműködik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hozonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt pár perccel folytatjuk a Trio FM kedd délőtjét, most egy hétvégi programot ajánlok figyelmükbe. Szeptember 5-én rendezik meg szombaton a 29. Újszászváros napját, ahol egész napos programsorozat várja a látogatókat. A délelőtt 9 órakor tézenében indul, majd 9:30-kor zászlófelvonással folytatódik, 10 órától pedig átadják a városi díjakat az ünnepi gálaműsor keretében. A délutáni programok 1 órakor gyermekmotoroztatással kezdődnek a Lowland Bikers közreműködésével. 3 órától a helyi és térségi kulturális csoportok mutatkoznak be a színpadon, 17 órától a legkisebbeknek kedveznek Bínusz és Sula Elefánt interaktív gyermekműsorral, 19 órakor Jolly lép színpadra, este 8 óra 50 perctől pedig tűzijáték látható, 21 órától pedig az Ocsó Macsó élő nagy koncertje zárja a fellépők sorát. A rendezvény ide alatt kísérő programok is várják az érkezőket, köztük ingyenes városnéző kis traktor, egész napos kirakodóvásár, népi játszóház, kosaras körhinta, arcfestés és csillentetoválás. A részletes programokat pedig megtalálják az újszászi városi művölődési játszközösségi oldalán. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez a programhoz, és ebben az órában lesz még néhány ajánlatom.
2: Reggeli starter!

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Folytatjuk egy programajánlattal. Egészséges táplálkozásról szóló előadást szervez a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda. A Tudatos Falatok című sorozat első alkalmán a tévhitekről, a makrotápanyagok helyes arányáról, a bolti címkék rejtett cukrairól, valamint a jászberényi piac friss szezonális alapanyagairól lesz szó. Az előadó pedig Ásné Bittner Márta, dietetikus. Az esemény szeptember 3-án csütörtökön délután 5 órakor tartják a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
0: Ez tisztán szórakozás volt.
2: Melletted.
0: Melletted szól.

0: Ez a Trio FM, a Járság rádiója, van itt még egy hír az autósok számára. Hamarosan megkezdődik a régóta várt fejlesztés, szeptember 1-én ugyanis átadják majd a munkaterületet az M4-es autóút újszilvási csomópontjának megépítéséhez. Pető Zsolt, Abony polgármestere megerősítette a hírt, miután hivatalos tájékoztatást kapott a munkátok elindításáról. A közvetlen fel- és lehajtó hiánya eddig komoly terhelést jelentett Abony belterületének, hiszen az érintett forgalom a városon át Szegléd vagy Újszád felé kényszerült kerülni. Ez a jövőben megszűnik, az új csomópont megépülésével közvetlenné válik a csatlakozás a gyors forgalmi útra, ami érezhetően tehermentesíti majd a települést, és a környék forgalmát.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
3: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
2: Szeptember 12.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. Letartóztatva a támadó Jászkunsági Galeri. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Szeptember 1-jével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadság tér 3 szám alatti, a Kóp aulájából nyíló képviselői irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadóórát is tart a választókörzet lakosainak.
7: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni, hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás, illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra. Valószínűleg a fogadóórákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi 1-2, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
6: Halmai Ferenc a jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
7: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a nagykópnak van egy aulája. Ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
6: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk önhöz, mi az, ami már az ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
7: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük ne vegyük el azt a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám gyermekelhelyezés ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szerette mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadó óra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól.
6: A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tetlek bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 ezer forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A bántalmazások ötletadója, így a bűncselekményekre felbújtó egy még gyermekkorú társuk volt, aki életkorából adódóan nem büntethető. A 4 fős társaságot csoportosan elkövetett kifosztás és 2 rendbeli csoportosan elkövetett garázdaság büntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbevételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték, melyet a bíróság elrendelt. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: The Shape of You.
1: Ez a Trio FM jelzbereimből a mesterséges intelligencia átrakítja a munkaerőpiacot, új állásokat hoz létre, de több hagyományos szakmában már csökkenti a keresletet. Egy friss brit felmérés szerint a megkérdezett vállalatok több mint fele számolt be arról, hogy az új technológia munkahelyteremtést eredményezett náluk. A cégek negyede kifejezetten keresi a mesterséges intelligenciához értő jelölteket, ötödük pedig már teljesen új, erre épülő pozíciókat hozott létre. A folyamatnak azonban árnyoldala is van, a technológiának leginkább kitett munkakörökben, például a szoftverfejlesztőknél vagy tanácsadóknál 2022 óta folyamatosan csökken az álláshirdetések száma. A szakértők szerint a cégek hatékonysága ugyan nő, de a toborzás iránya érezhetően eltolódik. A vállalkozások elsősorban a digitális kompetenciákkal rendelkező tapasztalt szakembereket keresik, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a meglévő dolgozók átképzésére is.
2: Jó FM, mellette szól.

0: 10 óra van, a friss hírekkel megyünk tovább itt a Trio FM keddélőtjében, ami a zenélistánkat illeti, itt lesz majd egy Aerosmith örökzöld, a Crazy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét, 8-an meghaltak, 5-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
5: Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt 9 perccel a Trio FM-et hallgatják, kellemes délutat kívánok mindenkinek. Igazi örökzöldek és új slágerek ebben az órában is nálunk a 97 héten. Hozok programajánlatokat és egy-két hasznos információt térségünkből. Rádiózzunk együtt továbbra is, a mikrofonnál Dérik Pálinkás Zsoltot hallják.

Ez a Jelság Rádiója, a Trio FM, most egy izgalmas technológiai áttöréssel foglalkozunk, ami alapjaiban változtathatja meg a repülést. Ausztrál kutatók bemutattak egy új eljárást, amellyel az ipari füstgázokból kinyert széndioxidot képesek repülőgép üzemanyaggá alakítani. A dolog különlegessége, hogy míg korábban ez egy rendkívül drága és sok lépésből álló energiaigényes folyamat volt, az új módszer egyetlen lépésbe sűríti a szén eltávolítását és átalakítását. Fontos tudni, hogy a repülés az egyik legnehezebben zöldíthető iparág, hiszen a hatalmas utasszállítókat a belátható jövőben nem fogják tudni akkumulátorokról hajtani. Ezért van óriási szükség az ilyen fenntartható üzemanyagokra. A technológia ráadásul úgymond koszos ipari gázokkal is működik, és nem igényel patikatisztaságú alapanyagot. A szakemberek szerint bár a rendszer még fejlesztés alatt áll, 6 éven belül már ipari méretekben is alkalmazhatják, így a jövőben a gyárak füstje hajtatja majd a felettünk elszálló gépeket. Az érdekesség után pedig visszahajássák kedvenceihez. Ez a Trio FM. 97.

0: mi Amerika!
1: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Ahogy haladunk előre a délelőttben, egy kis otthoni praktikumra is készültem önöknek, hiszen mindannyian vágyunk a rendre, de nem mindegy, hogy milyen áron. Sokan böngészük a közösségi médiát, ahol tökéletesen színsorrendben rakott kamrákat és feliratozott dobozokat látunk, de vajon ezek a trükkök a valóságban is működnek, vagy csak a képernyőn mutatnak jól? A szakértők szerint érdemes óvatosan bánni például a népszerű ágyneműrendszerező dobozokkal. Ha valaki alapvetően nem szeret precízen hajtogatni, a drága tároló sem fogja megváltoztatni a szokásait, ilyenkor egyszerűbb és tartósabb megoldás, ha a szettet csak egy párnahúzatba vagy egy szép kosárba tesszük. Hasonló a helyzet a vákumzacskókkal is, bár a szekrény mélyén a téli ruháknak kiváló helyet szorítanak, utazáshoz már kevésbé praktikusak. A ruhák ugyanis menthetetlenül összegyűrődnek benne, és ha a szálláson nincs vasaló, oda a gondosan tervezett megjelenés. A tanulság az egészből pedig az, hogy ne dőljünk be minden látványos videónak a legjobb rendszerelés, ugyanis nem az, ami a legjobban néz ki a fotókon, hanem az, amit a hétköznapi rohanásban is könnyedén fent tudunk tartani. Keressék azokat a megoldásokat, amik valóban megkönnyítik az életüket, és nem csak újabb teendőt adnak. Tartsanak velünk továbbra is itt a Trio FM-en, folytatjuk zenével.
2: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal.
3: Trio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel új napi menüjében kedden gulyásleves és káposztás tészta, készül még tavaszi zöldségleves is. A húsmentes kínálatban bundázott kerti finomságok tartármártással. További főételek közül kérhető kemencés császárhús törtburgonyával, sonkával és sajttal töltött sertéskaraj, békönös csirkerolád, töltött paprika paradicsomos mártásban, és lecsószárnyas máj tarhonyával. Várja hívásunkat a Sólyom Hotel 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztóban ma csontleves, máj, gombócleves, hideg gyümölcsleves és budjantott tojásleves készül. A finom levesekhez kérhető zöldborsó főzelék grillezett csirkeszárnyal, cordon bleu, békönbeteket, fetás pulykamel zöldséges rizssel. A tészta kedvelők választhatnak bolognai spagetti, milánói penne és négy csajtos nyoki közül. Elérjük a Bírs kávézó és bisztrót a 0620 240 40 44-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, tonhalsalát, tehát a békönös mozzarellás paradicsomos tészta, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. A menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karamán önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk eltünk zöldborsólevest és szerdes almalevest, készül sertéspaprikás galuskával, cukkini és sűrös lecsó korbásszal, pulykakordon, rántott karaj, rántott mozzarella a tejbegríz, valamint burgonya főzelék Stefánia vagdaltal. Rendeltünk a Karamán önkiszolgáló étteremből az 57 406 710-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai kedre burgonyaleves, pirított tésztaleves, csikós tokány tésztával, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, csilisbab és milánói sertésborda. Rendeltünk az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem szeptember 1-én készül az ebédre alföldi húslevessel, szamócakrémlevessel. A finomságok között szerepel még sajttal töltött csirkemeg kukoricás rizssel, vadassertés szeret makarónival, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rántott gomba rizssel, a vegan menüben parmezános paradicsomos makaróni. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A River Bistro várja vendégeit ebédre olasz zöldséglevessel, bakonyi sertésragúval, tésztával és fogyasztható még rántott sajt hasábburgonyával, tartárral. Rendelés felvétel 57 407 500.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jászsági nő falazott egy bűnbandának, több milliót tüntettek el. Folytatódik az apadása a Tisza kiskörei alsó szakaszán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnek Király Éva. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a Jászberényi járási ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzes zsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért többek netbankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából. Majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a Jászberényi járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyva vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Nagyszabású forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a vármegyei kormányhivatal közlekedés hatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a vármegyei labdarúgó bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszáz idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jász alsó, Szent György 1-0, Tiszajenő, Újszáz 1-3, Jászkísér, Turkeve 2-2. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász Jákóhalma, Tiszaörs 9-0, Jász Boldogháza, Jász Dózsa 1-0, Nagy Iván tehetségese 5-2, Két Pó, János Ida 3-2, Jászágó, Kőtelek 0-4. napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM Jászberényből. A burnout, vagyis a munkai kiégés egyre több embert érint, és gyakran sokkal alattomosabban, mint hinnénk. Sokan azt gondolják, hogy csak azok fáradhatnak el végleg, akik nem szeretik a munkájukat, pedig éppen ellenkezőleg leginkább azok vannak veszélyben, akik szenvedéllyel, teljes odaadással dolgoznak. Ők azok, akik minden feladatnak meg akarnak felelni, és közben észrevétlenül teljesen kimerítik magukat. A kiégés jelei sokfélék lehetnek, megjelenhet állandó fáradtság, alvászavar, koncentrációs nehézség, szorongás, vagy akár dükkítőlések is. Egy idő után elveszik a motiváció, az öröm a mindennapi munkából, és minden feladat terhesnek tűnik. A legsúlyosabb következmények között ott lehet a depresszió vagy a krónikus testi tünetek felerősödése is. Fontos tudni, hogy a teljes kiégésből nem lehet visszatérni egy gyors pihenéssel vagy néhány nap szabadsággal. Egy nyaralás ilyenkor már újabb inger áradat, amire az embernek már nincsen ereje reagálni. Ilyenkor az alapoktól kell újraépíteni a mindennapokat, nyugodt alvás, rendszeres mozgás, minőségi szabadidő és olyan emberek társasága, akik megértéssel fordulnak felénk. A kiégés tehát nem gyengeség, hanem figyelmeztetés. A test és a lélek jelez, hogy ideje változtatni és visszavenni a tempóból. Ha pedig időben felismerjük, még lehetőségünk van arra, hogy megőrizzük az egyensúlyt.

0: Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Sokan tapasztalják, hogy a nyaralás után, amikor elvire kipihenten kellene visszatérnünk a mindennapokhoz, mégis tartós fáradtság, gyengeség vagy koncentrációzavarok jelentkeznek. Előfordulhat, hogy mindez nem a kevés pihenés miatt van, hanem a szervezet vashiányára utal. A vashiány tünetei közé tartozik a sápadt bőrszín, fokozott hajhullás, törékeny körmök, sőt a fejfájás és a gyakori kifulladás is, mivel a vas hiánya gátolja a hemoglobin képződését, a sejtek nem jutnak elég oxigénhez, emiatt alakul ki a fáradékonyság. A hiányállapot egyszerű vérvizsgálattal igazolható és időben felismerve hatékonyan is kezelhető. A vas pótlása részben étrendi úton is lehetséges, vörös húsok, halak, tojás, valamint növényi források, például spenót, vagy a bab, illetve teljes kiörülésű gabonák fogyasztásával. Fontos tudni, hogy a C-vitamin segíti a vas felszívódását. Azonban komolyabb vashiányos állapot áll fenn, az étend önmagában már nem elég. Ilyenkor orvos által felírt vaspótló készítményre van szükség. Érdemes odafigyelni, hiszen a megfelelő vasszint nem csak az energiaszintet állítja helyre, hanem erősíti az immunrendszert és a szívizom működését is. Ha tehát a nyaralás után is kimerültnek érzi magát, nem árt kivizsgáltatni. Lehet, hogy a megoldás egy egyszerű hiányállapot kezelésében rejlik.
1: 97.7 Trio FM, melletted szól.

Ez a Trio FM jazzbrainből 11 óra hamarosan, így a napindító már a véget ért a reggeli starterrel, holnap 7-kor ismét jelentkezem majd, a továbbiakban pedig jön a Napközben magazinunk, műsorunk vendége lesz Halmai Ferenc, térségünk országgyűlési képviselője, érkezünk majd az aktuális témákkal.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel új napi menüjében kedden gulyásleves és káposztás tészta, készül még tavaszi zöldségleves is. A húsmentes kínálatban bundázott kerti finomságok tartármártással. További főételek közül kérhető kemencés császárhús törlburgonyával, sonkával és sajttal töltött sertéskaraj, békönös csirkerolád, töltött paprika paradicsomos mártásban, és lecsószárnyas májtarhonyával. Várj a hívásunkat a Sólyom Hotel 57-401-267. A Bírs kávézó és bisztóban ma csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és budjantott tojásleves készül. A finom levesekhez kérhető zöldborsó főzelék grillezett csirkeszárnyal, cordon bleu, békönbeteket, fetás pulykamell zöldséges rizssel. A tésztakedvelők választatnak bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyoki közül. Elérjük a Bírs kávézó és bisztrót a 0620-240-40-44-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, tonhalsalát, tehát a békönös mozzarellás paradicsomos tészta, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. A menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk eltünk zöldborsó levest és szerdes almalevest, készül sertéspaprikás galuskával, cukinés füves lecsó korbásszal, pulykakordon, rántott karaj, rántott mozzarella a tejbegríz, valamint burgonya főzelék Stefánia vagdaltal. Rendeltünk a Karaván önkiszolgáló étteremből az 57-406-700-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai kedre burgonya leves, pirított tésztaleves, csikós tokány tésztával, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, csilisbab és milánói sertésborda. Rendeltünk az 57-405-510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem szeptember 1-én készül az ebédre alföldi húslevessel, szamócakrémlevessel. A finomságok között szerepel még sajttal töltött csirkemeg, kukoricás rizssel, vadassertésszeret makarónival, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rántott gomba rizssel, a vega menüben parmezános paradicsomos makaróni. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A River Bistro várja vendégeit ebédre olasz zöldséglevessel, bakonyi sertésragúval, tésztával és fogyasztható még rántott sajt hasábburgonyával, tartárral. A rendelés felvétel 57-407-500.
3: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
5: Megkezdődött az új tanév, kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Változékony enyhe idő lesz eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági buszforgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem dupla lesz a családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések is. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Karol Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésén arról beszélt. A történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva, Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet, 8 ember meghalt, 5-en megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet-Emedic Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Ez a Trio FM Jászberényből 11 óra múlt pár perccel, én Pálinkás Zsolt vagyok. Most egy jászárokszállási kulturális programot ajánlok figyelmükbe. Elrajtólan, mert én itt születtem, ez a Hazám című beszélgetés sorozat őszi évada, amelyben elszármazott árokszállásiak mesélnek a munkájukról, életükről és a városhoz fűződő emlékeikről. Az őszi évad első vendége Matus Gábor színész lesz, a rendezvénynek a Petőfi Művelődési Házad otthont jászárokszálláson az Árpád tér 1 szám alatt, szeptember 18-án pénteken 17 órától. A beszélgetést Nagy Gáborné nyugalmazott könyvtárigazgató vezeti, a belépés minden érdeklődő számára nyitott. Hamarosan pedig érkezik interjúnk Halmai Ferenc országgyűlési képviselővel, tartsanak velünk a folytatásban is!

0: rádió.
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
2: Ez a Trió FM Jászberényből. A következő percekben műsorunk vendége Halmai Ferenc térségünk országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Szó lesz a Jászberényi képviselőiroda megnyitásáról, a szeptember 5-ai és 6-ai fogadóórákról és egyéb aktuális témákról. Kisnémetné királyi összeállítása következik.
3: Itt köszöntöm a Trió Rádió hullámhosszán Halmai Ferencet, a Jászság Országgyűlési képviselőjét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
3: Képviselő úr a közösségi oldalán rendszerint tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy mik az aktuális ügyek, melyek azok a térségi, települési fontos teendők, amelyeket el kell látni, és most már van arra lehetőség is, hogy személyesen is kapcsolatba kerülni, úgymond hivatalos formában is az itt élőkkel. Megnyílik-e rövidesen az a képviselői iroda, amiről már itt a rádióban is beszéltünk, hogy lassan kialakításra kerül, és majd várja a jászságiakat.
4: Igen, célfogadása. Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni. Hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz fogadás, illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra.
3: Ez egy egyszeri alkalom, a hétvége kiválasztása, a mostanra szól, vagy hasonlóképpen alakulnak majd a fogadóórák rendje is?
4: Igen, jelenleg valószínűleg a fogadóórákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi egy-kettő, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
3: Említette, hogy regisztrációhoz kötött a fogadóórán való megjelenés. Erről egy picit egy-két mondatban beszéljünk, és hol lesz ez helyileg majd itt Jászberényben?
4: Igen, természetesen fogadóórám lesz, de regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a nagykópnak van egy aulája. Ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
3: Képviselő úr pontosan a napokban a közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk önhöz, mi az, ami már az ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
4: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük ne vegyük el a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadóórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám egy gyermek elhelyezésű ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szeretne mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadóóra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól. Úgyhogy ezért gondoltam ezt, hogy oda kell írni.
3: És akkor fogadóóra szeptember 5-én és 6-án itt Jászberényben, a Kóp aulájából nyíló képviselői irodában, ahol Halmai Ferenc várja majd az érdeklődő állampolgárokat.
2: Műsorunk vendége, térségünk országgyűlési képviselője, Halmai Ferenc. Hamarosan visszatérünk a beszélgetés folytatásával. A téma a tűzifa támogatás és a rendvédelmi béremelés lesz.
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenc térségi országgyűlési képviselővel, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, a fűtési szezonra való felkészülésről, a tűzi fáfájának 5%-a csökkentéséről, a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról, valamint a rendőrség életpályamodellről és a bérrendezésről kérdez Kisnémetné Király Éva.
2: Ugyan még most kánikula van, és nyilván nekünk állampolgároknak is készülnünk kell arra, hogy miként fűtsünk majd, és hát egy picit nagyba kell gondolkodnia nyilván a kormányzatnak is. Ugye arról hallottunk, hogy a tűzifa áfáját mérsékelték, de a településeknek időről időre megvolt az a lehetősége, hogy szociálisan igényeljenek nagyobb mennyiséget, és nyilván ők látva a helyi igényeket, rászorultságot tudtak ebben segíteni a településen élőknek. Hogyan, mint alakulhat ez a következő fűtési szezonban, képviselő úr?
3: Igen, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb intézkedés, amit kampányunk során is megígértünk, az az, hogy a tűzifa áfáját 5%-ra lecsökkentjük. Nagyon fontos, hiszen nagyon sok ember fűt még fával a télen, és bizony ők nem sok segítséget kaptak. A másik fontos dolog természetesen a szociális tűzifa, hiszen nagyon sokan szociálisan rászorultak arra, hogy egyáltalán valamivel nagyobb segítséget kapjanak, és ezért ennek a mennyiségét növeltük meg a duplájára, tehát 5 milliárdról 10 milliárd forintra növeltük ennek a mennyiségét.
2: Hogyha már a rendőrséget említette az interjú kapcsán, képviselő úr, akkor most egy picit államtitkári minőségében is kérdezném. Korábban beszéltünk arról itt több interjúban is, különböző tervezett csomagok létrejönnek, és azért most lehet hallani arról, hogy azért nagyon érdeklődnek a rendőrök arról, hogy hogyan állnak ezek a kérdések, akár a béremelés, akár a körülmények rendezése. Mit tud például nekik mondani egy interjú kapcsán, államtitkár úr?
3: Igen, az illetményemelést az természetesen a minisztérium fölvállalta, hogy leteszi a pénzügyminisztérium elé a tervezetet. Ez a tervezet, ez nagyjából készen is van, tehát meg tudjuk csinálni, hogy a pénzügyminisztériumhoz oda tesszük, és nyilván most van a költségvetés tervezése, és ez természetesen majd elindul. A másik része az, hogy különböző szolgálati út pályának a kidolgozása az bizottságokban működik, tehát azt jelenti, hogy munkacsoportok dolgoznak benne, bevonva szakszervezeteket, egyéb is. Magam is részt veszek ezeken, hiszen szeretném tudni, hogy hol tartanak, és azt gondolom, hogy ott mennek a viták, természetesen a javaslatok, és azért ez viszont nem lesz könnyű, hiszen nem egy olyat szeretnénk, amit holnap után meg kell változtatni, hanem egy valódi olyan szolgálati út pályát kidolgozni, ami vonatkozik a felszerelésre, a tanulásra, a karrierre és a nyilvános életpálya méltó lezárására is. És ebben nagyon keményen folyik a munka.
2: Államtitkár úr tapasztal némi türelmetlenséget a kollégái irányából?
3: Hogyne, természetesen, de azt gondolom, hogy ez jogos, hiszen nagyon-nagyon nagy problémák gyűltek össze erre az időszakra, és én magam is, mint aki a végrehajtásban dolgozott, azt hiszem, hogy látom ezeket pontosan, és azt is tudom, hogy jogosak az elvárások, türelmetlenek a kollégák, mert nagyon sokáig nem kaptak semmit. Viszont elhamarkodni sem akarnánk. Nyilván az illetmény emelése az egy külön dolog, azt mindenképpen szeretnénk megvalósítani gyorsan, hiszen ez azt gondolom nagyon fontos a rendőrök részére, de higgyük el, hogy ugyanolyan fontos a szociális ágazatban történő béremelés, az egészségügyi ágazatban történő béremelés, és még nagyon sok olyan ágazati béremelés, amire jogos az igény az állampolgárok részéről.
2: Na hát akkor majd a részletekről továbbiakban beszélünk itt a Trió Rádió, mint hogy ezt tettük a korábbiakban. A mostani beszélgetést és tájékoztatást is nagyon szépen köszönöm Halmai Ferencnek, a Jászság országgyűlési képviselőjének, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának. További jó munkát kívánok önnek, viszont hallásra.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, és szép napot kívánok.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, folytatjuk közlekedési hírekkel. Szeptember 1-ével indul a tanév, így az iskolák környékén jóval nagyobb gyalogos és autóforgalomra kell számítani. A rendőrség arra kéri a sofőröket, hogy a tanintézmények közelében csökkentsék a sebességet, és fokozottan figyeljenek a járdákon, parkolóknál, valamint az útszélén közlekedő gyerekekre, akik figyelmetlenebbek lehetnek és váratlanul az útesre léphetnek. A kerékpárral vagy rollerrel közlekedő diákoknál elengedhetetlen a jó láthatóság és a műszaki állapot ellenőrzése, a bukósisak használata pedig különösen ajánlott. Térségünk útjain több szakaszon és korlátozásokra kell számítani. A Tápióztel és Újszász közötti 30-18-as összekötő úton kaszálási munkák folynak, emiatt mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasűk közötti 32-26-as úton, a Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasűk közötti 32-26-as úton a település kivezető szakaszán útépítés zajlik, ott félpályás lezárás mellett halad a forgalom. A 3-as főúton 60 belterületén a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, emiatt felbontották a burkolatot és csak a fél útpálya járható. Ugyancsak a 3-ason a 181-es és a 182-es kilométer között ideiglenes buszmegálló kialakítása miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. A 4-es főúton pedig Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok idején útszűkület és időszakos félpályás lezárás lassítja a haladást. Szegléd belterületén pedig kerékpárút felújítása miatt számíthatunk útszűkületre a 70-es és a 71-es kilométer között szintén a 4-es főúton.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomotel új napi menüjében kedden gulyásleves és káposztás tészta, készül még tavaszi zöldségleves is. A húsmentes kínálatban bundázott kerti finomságok tartármártással. További főételek közül kérhető kemencés császárhús tölt burgonyával, sonkával és sajttal töltött sertéskaraj, békönös csirkerolád, töltött paprika paradicsomos mártásban és lecsószárnyas máj tarhonyával. Várja hívásunkat a Sólyomotel 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztóban ma csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves és budjantott tojásleves készül. A finom levesekhez kérhető zöldborsó főzelék grillezett csirkeszárnyal, cordon bleu, békönbeteket, fetás pulykamez zöldséges rizssel. A tésztakedvelők választatnak bolognai spagetti, milánói penne és négy csajtos nyoki közül. Elérjük a Bírs kávézó és bisztrót a 0620 240 40 44-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berlin parkolóban, tonhalsalát, a békönös mozzarellás paradicsomos tészta, desszert vagy kávé a mai ajánlatban. A menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karamán önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, náluk eltünk zöldborsólevest és szerdes almalevest, készül sertéspaprikás galuskával, cukkin és üres lecsó korbásszal, pulykakordon, rántott karaj, rántott mozzarella, tejbegríz, valamint burgonya főzelék Stefánia vagdaltal. Rendeltünk a Karamán önkiszolgáló étteremből az 57 406 710-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai kedre burgonyaleves, pirított tésztaleves, csikós tokány tésztával, sárga borsó főzelék sertéspörköltel, csilisbab és milánói sertésborda. Rendeltünk az 57 405 510-es telefonszámon. Az Aranykanál étterem szeptember 1-én készül az ebédre alföldi húslevessel, szamócakrémlevessel. A finomságok között szerepel még sajttal töltött csirkemeg, kukoricás rizssel, vadassertésszeret makarónival, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rántott gomba rizssel, a vegan menüben parmezános paradicsomos makaróni. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A River Bistro várja vendégeit ebédre olasz zöldséglevessel, bakonyi sertésragúval, tésztával és fogyasztható még rántott sajt hasábburgonyával, tartárral. Rendelésfelvétel 57 407 500.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Szeptember 1-ével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadságtér 3 szám alatti a Kóp aulájából nyíló képviselő irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadóórát is tart a választókörzet lakosainak.
7: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni. Hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás. Illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra. Valószínűleg a fogadó órákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi 1-2, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
6: Halmai Ferenc, a Jánosság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadóórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
7: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a nagykópnak van egy aulája. Ott, ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
6: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk önhöz, mi az, ami már az ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
7: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük, ne vegyük el azt a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadóórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám gyermekelhelyezési ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szeretne mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadó óra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól.
6: Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tetlek bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 ezer forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra.

0: északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója. Fontos információ vonattal közlekedőknek: pályakarbantartási munkák miatt augusztus 30-ától egészen november 3-ig módosul a vonatok menetrendje. A Pilis és Albertésre közötti felújítás a térségünket érintő 60 szolnok, valamint a Budapest 60 vonal közlekedését is érinti. Az érintett szakaszokon egyes járatok az eredeti menetrendtől eltérően indulnak és érkeznek. Utazás előtt érdemes ellenőrizni a részletes és pontos indulási időpontokat a MÁV Plusz alkalmazáson vagy a Vasúttársaság hivatalos felületein.
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: hát ez már.
1: Én lesz hamarosan búcsúzom már, köszönöm szépen az elmúlt órák figyelmét, holnap reggel 7-kor találkozunk, Pálinkás Zsoltot hallották, további szép napot kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
4: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Megkezdi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Szigorúbban lépnének fel a kapcsolati erőszak ellen, folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz a hivatal legfontosabb feladata. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretei költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Pusvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt kellenek változások. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásoknak. A BBC információi szerint 17-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltüntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
6: Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton lehet borult az ég, de számottevő eső sehol nem valószínű. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 17-24 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időben...

0: party lit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
4: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630-302-2493. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Szeptember 12.
5: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a Vármegyei Kormányhivatal közlekedéshatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a jászberényi járási ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzes zsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért többek NET bankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából. Majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tisza-tó Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tisza-tóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyva vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a Vármegyei Labdarúgó Bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszáz idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jászalsó, Szentgyörgy 1-0, Tisza Jenő, Újszász 1-3, Jászkísér, Turkeve 2-2. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász Jákóhalma Tiszaörs 9-0, Jász Boldogháza Jász Dózsa 1-0, Nagy Iván Tehetségese 5-2, Két Pó Jánosida 3-2, Jászágó Kőtelek 0-4. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Melletted!
2: Melletted!
1: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tottyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a társa irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült Sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját. A magyar filmek között a Hippolita lakály Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Többfelé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoralja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. Letartóztatva a támadó Jászkunsági Galeri. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Szeptember 1-jével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadság tér 3 szám alatti, a Kóp aulájából nyíló képviselő irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadó órát is tart a választókörzet lakosainak.
10: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni, hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás, illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadó órát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadó órámra. Valószínűleg a fogadó órákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, amit van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi 1-2, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
9: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
10: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a Nagykópnak van egy aulája. Ott, ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a Nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
9: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk Önhöz, mi az, ami már az Ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
10: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük, ne vegyük el a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha Például jöttek már hozzám gyermekelhelyezésű ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szerette mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadó óra, ez a választókerületemben lévő választó polgároknak szól.
9: A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tetlek bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 000 forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A bántalmazások ötletadója, így a bűncselekményekre felbújtó egy még gyermekkorú társuk volt, aki életkorából adódóan nem büntethető. A 4 fős társaságot csoportosan elkövetett kifosztás és 2 rendbeli csoportosan elkövetett garázdaság büntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbevételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték, melyet a bíróság elrendelt. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: We'll

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Megkezdődött az új tanév. Filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A gazdasági és energetikai minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Celeburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
3: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
2: Szeptember 12.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Jászsági nő falazott egy bűnbandának, több milliót tüntettek el. Folytatódik az apadása a Tisza kiskörei alsó szakaszán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász Nagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a jászberényi járási ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzeszsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért Többeknet bankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából. Majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a jászberényi járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tisza-tó Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tisza-tóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyba vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Nagyszabású forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a vármegyei kormányhivatal közlekedéshatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a vármegyei labdarúgó bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszász idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jászalsó, Szentgyörgy 1-0, Tiszajenő, Újszász 1-3, Jászkísér, Turkeve 2-2. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász Jákóhalma, Tiszaörs 9-0, Jász Boldogháza, Jász Dózsa 1-0, Nagy Iván, Tehetségese 5-2, Kétpó, János Ida 3-2, Jászágó, Kőtelek 0-4. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajomban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 000 tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 000 tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

FM. Melletted szól.

0: a képlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Szeptember 1-jével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadságtér 3 szám alatti a Kóp aulájából nyíló képviselő irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadóórát is tart a választókörzet lakosainak.
4: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni, hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás, illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra. Valószínűleg a fogadóórákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi egy-kettő, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
3: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
4: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a nagykópnak van egy aulája. Ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
3: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk önhöz, mi az, ami már az ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
4: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük, ne vegyük el ezt a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadóórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám gyermekelhelyezési ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szeretne mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadóóra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól.
3: Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tetleg bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 ezer forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A bántalmazások ötletadója, így a bűncselekményekre felbújtó egy még gyermekkorú társuk volt, aki életkorából adódóan nem büntethető. A 4 fős társaságot csoportosan elkövetett kifosztás és 2 rendbeli csoportosan elkövetett garázdaságbüntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbevételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték, melyet a bíróság elrendelt. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Megkezdődött az új tanév. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik. De levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját, a magyar filmek között a Hippolyt alakályt, Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton vannak felhősebb területek, számottevő eső nem várható. A többfelé élénk szél néhol meg is erősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a Vármegyei Kormányhivatal közlekedéshatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a Jászberényi Járási Ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzes zsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért többek net bankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából. Majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tisza-tó Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tisza-tóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyva vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a Vármegyei Labdarúgó Bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszáz idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jászalsó, Szentgyörgy 1-0, Tisza Jenő, Újszász 1-3, Jászkísér, Turkeve 2-2. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász Jákóhalma, Tiszaörs 9-0, Jász Boldogháza, Jász Dózsa 1-0, Nagy Iván Tehetségese 5-2, Két Pó, Jánosida 3-2, Jászágó, Kőtelek 0-4. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. Letartóztatva a támadó Jászkunsági Galeri. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Szeptember 1-jével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadság tér 3 szám alatti, a Kóp aulájából nyíló képviselői irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadóórát is tart a választókörzet lakosainak.
3: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni. Hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás. Illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra. Valószínűleg a fogadóórákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi 1-2, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
2: Halmai Ferenc a jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
3: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a Nagykópnak van egy aulája. Ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a Nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
2: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk Önhöz, mi az, ami már az Ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
3: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük ne vegyük el a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám gyermekelhelyezés ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szerette mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadóóra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól.
2: A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tetlek bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 ezer forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülés szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A bántalmazások ötletadója, így a bűncselekményekre felbújtó egy még gyermekkorú társuk volt, aki életkorából adódóan nem büntethető. A 4 fős társaságot csoportosan elkövetett kifosztás és 2 rendbeli csoportosan elkövetett garázdaság büntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték, melyet a bíróság elrendelt. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trio FM Jászbereimből. A következő percekben műsorunk vendége Halmai Ferenc térségünk országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Szó lesz a Jászberényi képviselőiroda megnyitásáról, a szeptember 5-ai és 6-ai fogadóórákról és egyéb aktuális témákról. Kisnémetné királyi összeállítása következik.
2: Itt köszöntöm a Trio Rádió hullámhosszán Halmai Ferencet, a Jászság Országgyűlési képviselőjét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: Képviselő úr a közösségi oldalán rendszerint tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy mik az aktuális ügyek, melyek azok a térségi, települési fontos teendők, amelyeket el kell látni, és most már van arra lehetőség is, hogy személyesen is kapcsolatba kerülni, úgymond hivatalos formában is az itt élőkkel. Megnyílik-e rövidesen az a képviselő iroda, amiről már itt a rádióban is beszéltünk, hogy lassan kialakításra kerül, és majd várja a jászságiakat.
3: Igen, célfogadása. Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni. Hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz fogadás, illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra.
2: Ez egy egyszeri alkalom, a hétvége kiválasztása, a mostanra szól, vagy hasonlóképpen alakulnak majd a fogadóórák rendje is?
3: Igen, jelenleg valószínűleg a fogadóórákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi 1-2, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
2: Említette, hogy regisztrációhoz kötött a fogadórán való megjelenés. Erről egy picit egy-két mondatban beszéljünk, és hol lesz ez helyileg majd itt Jászberényben?
3: Igen, természetesen fogadóórám lesz, de regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a nagykópnak van egy aulája. Ott, ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
2: Képviselő úr pontosan a napokban a közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk önhöz, mi az, ami már az ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
3: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük, ne vegyük el a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám a gyermek elhelyezésű ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szeretne mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadóóra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól. Úgyhogy ezért gondoltam ezt, hogy oda kell írni.
2: És akkor fogadóóra szeptember 5-én és 6-án itt Jászberényben, a Kóp aulájából nyíló képviselői irodában, ahol Halmai Ferenc várja majd az érdeklődő állampolgárokat.
1: Műsorunk vendége, térségünk országgyűlési képviselője, Halmai Ferenc. Hamarosan visszatérünk a beszélgetés folytatásával. A téma a tűzifa támogatás és a rendvédelmi béremelés lesz.
0: Információk a jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenc térségi országgyűlési képviselővel, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, a fűtési szezonra való felkészülésről, a tűzi fáfájának 5%-a csökkentéséről, a szociális tüzelőanyag keret megduplázásáról, valamint a rendőrség életpályamodellről és a bérrendezésről kérdez Kisnémetné Király Éva.
2: Ugyan még most kánikula van, és nyilván nekünk állampolgároknak is készülnünk kell arra, hogy miként fűtsünk majd, és hát egy picit nagyba kell gondolkodnia nyilván a kormányzatnak is. Ugye arról hallottunk, hogy a tűzifa áfáját mérsékelték, de a településeknek időről időre megvolt az a lehetősége, hogy szociálisan igényeljenek nagyobb mennyiséget, és nyilván ők látva a helyi igényeket, rászorultságot tudtak ebben segíteni a településen élőknek. Hogyan, mint alakulhat ez a következő fűtési szezonban, képviselő úr?
3: Igen, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb intézkedés, amit kampányunk során is megígértünk, az az, hogy a tűzifa áfáját 5%-ra lecsökkentjük. Nagyon fontos, hiszen nagyon sok ember fűt még fával a télen, és bizony ők nem sok segítséget kaptak. A másik fontos dolog természetesen a szociális tűzifa, hiszen nagyon sokan szociálisan rászorultak arra, hogy egyáltalán valamivel nagyobb segítséget kapjanak, és ezért ennek a mennyiségét növeltük meg a duplájára, tehát 5 milliárdról 10 milliárd forintra növeltük ennek a mennyiségét.
2: Hogyha már a rendőrséget említette az interjú kapcsán, képviselő úr, akkor most egy picit államtitkári minőségében is kérdezném. Korábban beszéltünk arról itt több interjúban is, különböző tervezett csomagok létrejönnek, és azért most lehet hallani arról, hogy azért nagyon érdeklődnek a rendőrök arról, hogy hogyan állnak ezek a kérdések, akár a béremelés, akár a körülmények rendezése. Mit tud például nekik mondani egy interjú kapcsán, államtitkár úr?
3: Igen, az illetményemelést az természetesen a minisztérium fölvállalta, hogy leteszi a pénzügyminisztérium elé a tervezetet. Ez a tervezet ez nagyjából készen is van, tehát meg tudjuk csinálni, hogy a pénzügyminisztériumhoz oda tesszük, és nyilván most van a költségvetés tervezése, és ez természetesen majd elindul. A másik része az, hogy különböző szolgálati út pályának a kidolgozása az bizottságokban működik, tehát azt jelenti, hogy munkacsoportok dolgoznak benne, bevonva szakszervezeteket, egyéb is, magam is részt veszek ezeken, hiszen szeretném tudni, hogy hol tartanak, és azt gondolom, hogy ott mennek a viták, természetesen a javaslatok, és azért ez viszont nem lesz könnyű, hiszen nem egy olyat szeretnénk, amit holnap után meg kell változtatni, hanem egy valódi olyan szolgálati út pályát kidolgozni, ami vonatkozik a felszerelésre, a tanulásra, a karrierre és a nyilvános életpálya méltó lezárására is. És ebben nagyon keményen folyik a munka.
2: Államtitkár úr tapasztal némi türelmetlenséget a kollégái irányából?
3: Hogyne, természetesen, de azt gondolom, hogy ez jogos, hiszen nagyon-nagyon nagy problémák gyűltek össze erre az időszakra, és én magam is, mint aki a végrehajtásban dolgozott, azt hiszem, hogy látom ezeket pontosan, és azt is tudom, hogy jogosak az elvárások, türelmetlenek a kollégák, mert nagyon sokáig nem kaptak semmit. Viszont elhamarkodni sem akarnánk. Nyilván az illetmény emelése az egy külön dolog, azt mindenképpen szeretnénk megvalósítani gyorsan, hiszen ez azt gondolom nagyon fontos a rendőrök részére, de higgyük el, hogy ugyanolyan fontos a szociális ágazatban történő béremelés, az egészségügyi ágazatban történő béremelés, és még nagyon sok olyan ágazati béremelés, amire jogos az igény az állampolgárok részéről.
2: Na hát akkor majd a részletekről továbbiakban beszélünk itt a Trió Rádió, mint hogy ezt tettük a korábbiakban. A mostani beszélgetést és tájékoztatást is nagyon szépen köszönöm Halmai Ferencnek, a Jászság országgyűlési képviselőjének, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárának. További jó munkát kívánok önnek, viszont hallásra.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra és szép napot kívánok.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: szó. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jászsági nő falazott egy bűnbandának, több milliót tüntettek el. Folytatódik az apadása a Tisza kiskörei alsó szakaszán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a Jászberényi járási ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzeszsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért Többeknet bankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából. Majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a Jászberényi járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyba vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Nagyszabású forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a vármegyei kormányhivatal közlekedéshatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a Vármegyei Labdarúgó Bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszáz idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jász alsó Szentgyörgy 1-0, Tisza Jenő Újszáz 1-3, Jászkísér Turkeve 2-2. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász Jákóhalma Tiszaőrs 9-0, Jász Boldogháza Jász Dózsa 1-0, Nagy Iván Tehetségese 5-2, Két Pó János Ida 3-2, Jászágó Kőtelek 0-4. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: take my pride.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyét. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rákmegelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Szeptember 1-jével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadságtér 3 szám alatti, a Kóp aulájából nyíló képviselő irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadóórát is tart a választókörzet lakosainak.
2: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni, hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás, illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadóórát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadóórámra. Valószínűleg a fogadóórákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, ami van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi egy-kettő, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen 3 órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
2: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a nagykópnak van egy aulája. Ott, ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
1: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk Önhöz, mi az, ami már az Ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
2: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán nő előlük, ne vegyük el ezt a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadóra. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám gyermekelhelyezésű ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szeretne mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadó óra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól.
1: Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tettleg bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 ezer forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A bántalmazások ötletadója, így a bűncselekményekre felbújtó egy még gyermekkorú társuk volt, aki életkorából adódóan nem büntethető. A 4 fős társaságot csoportosan elkövetett kifosztás és 2 rendbeli csoportosan elkövetett garázdaságbüntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbevételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték, melyet a bíróság elrendelt. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling?

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő 2 véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a Vármegyei Kormányhivatal közlekedéshatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt, közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a Jászberényi Járási Ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzeszsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért többek NET bankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából, majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tisza-tó kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tisza-tóban, illetve a kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyva vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a Vármegyei Labdarúgó Bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszáz idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jászalsó, Szentgyörgy 1-0, Tiszajenő, Újszáz 1-3, Jászkísér, Turkeve 2-2. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász Jákóhalma, Tiszaörs 9-0, Jász Boldogháza, Jász Dózsa 1-0, Nagy Iván, Tehetségese 5-2, Két Pó, Jánosida 3-2, Jászágó, Kőtelek 0-4. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. We go.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az 1000-et a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. Letartóztatva a támadó Jászkunsági Galeri. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Szeptember 1-jével megnyílt Halmai Ferenc országgyűlési képviselő irodája Jászberényben. A jászsági honatja a rádiónknak elmondta, ügyfélfogadással is várják a lakosságot, ahol kollégái állnak rendelkezésre. Hétfő, szerda és a pénteki napokon 8 és 12 óra között, valamint kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig a Szabadságtér 3 szám alatti, a Kóp aulájából nyíló képviselő irodában. Halmai Ferenc kiemelte, ezen a héten, szombaton és vasárnap délután fogadó órát is tart a választókörzet lakosainak.
2: Lesz ott egy kollega, aki várja az ügyfeleket esetleg, vagy azokat, akik be tudnak jönni. Hol délelőtt, hol délután, de ez megjelent a Facebookon, hogy mikor lesz ügyfélfogadás. Illetve a hétvégén már szombaton és vasárnap is tartok egy-egy fogadó órát, ami azt jelenti, hogy 15 órától 18 óráig, és vasárnap is szombaton 15-től 18-ig, és vasárnap is 15-től 18-ig várom a regisztrált bejelentkezőket a fogadó órámra. Valószínűleg a fogadó órákat hétvégére tudom koncentrálni. Ez a mostani, ez nyilván azért dupláztam meg, szombaton is, vasárnap is, mert érzem azt a nagy igényt, amit van az állampolgárok részéről. A továbbiakban, még ebben a hónapban, még egy valamikor, és utána havi egy-kettő, nyilván az igényeknek megfelelően ilyen három órás fogadóra lesz, és azt gondolom, hogy ezzel talán ki tudom elégíteni azokat az igényeket, amik az állampolgárok felül érkezik.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a fogadórán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, időpont leegyeztetésre minden érdeklődőt felkeresnek majd a kollégái.
2: Regisztrálni azért kell, hogy ne kelljen sokat várni az embereknek, mikor a sorra kerülnek, hiszen ha ebből sorban állás lenne, akkor nem tudjuk, hogy meddig kellene várni az állampolgároknak. Ezért az előzetes regisztráció az a Facebookon megjelenik, illetve személyesen az ügyfélfogadás során is be lehet menni, a kollégák várják azokat, akik valamilyen módon az online felületen nem tudnak bejelentkezni, és akkor oda bemennek, és ott kvázi regisztrálják azok a kollégák, akik ott vannak. Helyileg tulajdonképpen a Nagykópnak van egy aulája. Ha a főbejáraton bemegy az állampolgár, és akkor szemben van egy ajtó, de egyébként ki lesz táblázva, de hogyha egyenesen bemegyünk a főbejáraton a Nagykóp aulájába, akkor vele szemben van egy ajtó, és ott kell feljönni az irodába, ott lesz ügyfélfogadás.
1: Képviselő úr közösségi oldalán egy kis magyarázatot tett közzé, hogy mi az, amivel fordulhatunk Önhöz, mi az, ami már az Ön hatáskörén kívül esik, miért tartotta fontosnak ilyen részleteiben ezt elmagyarázni?
2: Én azt gondolom, bárki bármivel bejöhet, természetesen. De szerettem volna, hogyha azok a kérdések, amelyben igazából nem az én hatásköröm, tehát nem tudok olyan tartalmas választ, vagy nem tudok annyira segíteni benne, maximum egy tanácsot adni, bár biztos, hogy nagyon sok mindenkinek az is jó, azoktól, akik esetleg tényleg tudok segíteni, és olyan komoly problémába jön, amiben az országgyűlési képviselőnek van hatásköre, akkor talán ő előlük ne vegyük el a drága időt, ami egyébként is szűk lesz valószínűleg, és még tartanom kell fogadórát. Tehát azt gondolom, hogy másoktól veszük el az időt, hogyha például jöttek már hozzám a gyermekelhelyezésű ügyben például, hát nyilván nem az országgyűlési képviselő tud ebben eljárni. Azért mondom, hogy volt, aki bejelentkezett az ország másik végéről, mert ő rendőri dologba szeretne mondani valamit, és én azt gondolom, hogy ez a fogadó óra, ez a választókerületemben lévő választópolgároknak szól.
1: A lezárult pótfelvételi eljárás eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, számosan a Jászberényi kampuszra. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésre és a részismereti képzésekre, szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Egy 5 fiatalokból álló társaság tagjai több férfit is megtámadtak Szolnokon. A Jubileum téren egy sértettet tettleg bántalmaztak, majd a maga tehetetlen földön fekvő áldozatuktól elvették táskáját, benne mobiltelefonnal, iratokkal és 50 ezer forinttal. Pár perccel és sarokkal odébb egy másik férfit is minden ok nélkül bántalmaztak. Az útjukat tovább folytatva egy arra haladó gyalogos szintén megtámadtak. A sértettek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek. A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították a galeri tagjait, közülük 4 fiatalkorút elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A bántalmazások ötletadója, így a bűncselekményekre felbújtó egy még gyermekkorú társuk volt, aki életkorából adódóan nem büntethető. A 4 fős társaságot csoportosan elkövetett kifosztás és 2 rendbeli csoportosan elkövetett garázdaság büntet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbevételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték, melyet a bíróság elrendelt. Napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyét. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rákmegelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érzed, amit érzek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jászsági nő falazott egy bűnbandának, több milliót tüntettek el. Folytatódik az apadása a Tisza kiskörei alsó szakaszán. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Bűncselekményből származó pénz elleplezéséhez nyújtott segítséget a vád szerint az a jászsági nő, akinek a számlájáról vettek ki lopással szerzett összeget, derült ki a Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség tájékoztatásából. Mint az ügyészség rádiónkkal közölte, a nőt jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntettével vádolja a Jászberényi járási ügyészség. A történet 2022. októberében kezdődött, amikor a 25 éves nő bankszámlát nyitott Jászberényben, majd azt átengedte másnak. Utóbbi számlaszám volt később a képzeletbeli pénzeszsák, amiben a másoktól lopott összeget helyezték el. A bűncselekmény során egy ismeretlen 2023. júniusában banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon felhívta a későbbi sértettet azzal, hogy jogosulatlan átutalás történt a számlájáról. Ezután rávette, hogy töltsön le egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, amelyet a sértett megtett. Az ismeretlen elkövető ennek következtében hozzáfért Többeknet bankjához, ahonnan több mint 4,5 millió forintot utalt át a jászsági asszony nevén vezetett számlaszámra. A számlára érkezett pénzösszeget Budapesten perceken belül 10 részletben felvették egy ATM automatából. Majd két pénzváltóba siettek vele, ahol valutát vásároltak belőle. Az ügyészség közlése szerint a jászsági nő a bankszámlája feletti rendelkezés átadásával segítséget nyújtott a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének elleplezésében. Vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönkiszabását indítványozták, az ügyben a Jászberényi járásbíróság dönt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén a Tisza részvízgyűjtőin számottevő csapadékot nem észleltek. A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállása 612 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 115 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet 2,1 millió köbméter. Az agyba vízállása Jászteleknél 89 cm volt. Nagyszabású forgalmi és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak a megyeszékhelyen. Az intézkedés célja a közlekedésbiztonságot és közrendet, közbiztonságot veszélyeztető jogellenes cselekmények megelőzése, felderítése, illetve megszakítása volt. Hangsúlyos szerepet kapott a gyorshajtások, illetve az illegális gyorsulási versenyek megakadályozása is. Az átalakított gépkocsik forgalomból történő kiszűréséhez a vármegyei kormányhivatal közlekedéshatósági munkatársai nyújtottak segítséget. Extrém és kirívó jogsértés követett el az a 20 éves fiatalember, aki gumiabroncs nélkül a Fellnén közlekedett ittasan a városban, tájékoztatotta Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínen azonnal bevonták a jogosítványát és előállították a rendőrkapitányságra. A razzia során 13 engedély nélkül átalakított gépjármű akadt fenn a közbiztonsági hálón, így bevonták az autók forgalmi engedélyét sebesség túllépés miatt és biztonsági öv hiánya miatt közigazgatási bírságot szabtak ki, tilos jelzésen áthaladás és egyéb jogsértések miatt is több helyszíni bírságot szabtak ki. Híreinkben sport. Megkezdődött a küzdelem sorozata a vármegyei labdarúgó bajnokság alsóbb osztályaiban is. A második vonalban a nyitó forduló egy jászsági rangadóval kezdődött, amit Apáti nyert. Újszáz idegenből vitte haza a 3 pontot, Jászkísér pedig döntetlent játszott hazai pályán. Eredmények: Jászapáti, Jász alsó, Szentgyörgy 1-0, Tiszajenő, Újszáz 1-3, Jászkísér, Turkeve 2-2. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában Jákóhalma és Boldogháza nyert, adáskörzetünk másik 4 csapata viszont vereséget szenvedett. Eredmények: Jász-Jákóhalma, Tiszaörs 9-0, Jászboldogháza, Jászdózsa 1-0, Nagy Iván, Tehetségese 5-2, Kétpó, Jánosida 3-2, Jászágó, Kőtelek 0-4. napos, gyengén felhős időre van kilátás, zápornak már kicsi az esélye, az északnyugati-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a pena.
1: A Jászság kedvencei, éjjel-nappal.
2: Rio FM, melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit.

0: Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: A miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Felfüggesztik az Otthonstart program kiemelt beruházásainak építési engedélyét. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi...